0: Radio Novi Sad.
1: Pistojt.
2: Pistojt, pistojt.
3: Legújabb jelentés a koreai harctérről. Az észak-koreai csapatok elfoglaltak három falvat.
4: Soha senki nem dob atombombát az emberekre.
5: Reméljük.
4: Az atombomba miért dobták akkor Hiroshimára és Nagasakira?
6: Ugye, Tadeo-chan, ti sokat tanultok a harmadikban a madarakról meg a virágokról.
4: Sokat?
6: Már éjszaka van. Én félek.
4: Nem kell félned, Tadeo-chan. Én ismerem az utat az autóbuszállomásig.
6: A többiek már visszatértek a városba. Anyuka azért azt hiszi, hogy meghalt, de még mindig várja. Én is azt hiszem, hogy az én apukám egy napon visszatér hozzánk.
5: Lélegezzél. Lélegezzél. Így. Lélegezzél.
7: Az izraeli egységek több irányban is behatoltak az egyiptomi területre.
4: De fáradt vagyok, és fájnak a szemeim.
6: Olyan sokat szeretnék még neked írni, de fáradt vagyok, és fájnak a szemeim. Majd máskor, ha jobban érzem magam, többet írok neked.

0: sápadtan karjaidban. Mézet eresztesz belém.
1: Ablak ült! Az utolsó araszoló lepke sem emléke önmagáról! Tükör a pusztulásról! Miként a teremtés első hangja a rezgő hang volt, és minden létezőnek saját hangja, mantrája van. Úgy a sötétből való az, ki belőlem szól. Hol vagy? Hol vagy, lélegző ablakom? Árnyékom gyógyulása.
0: Kutyaficánkol a híd alatt. Kérdezem, jó irányba haladok-e? Jó irányba haladok.

0: Fekete Ahab, Fekete Rügyel. Ez a szédülén, ez a szédülén. Ez a szédülén, ez a szédülén.
1: Rádió Noviszád.
0: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Életem szögdellő árnyék. Gyenge tűzön kivonom. Imhol az első kapu. Fénymagja fekete kabátban. Nincs más sivatag, ami a kőnek halált hoz, a közöny sivatagjánál. Izzadságát adja az újonnan érkezőnek. Ő lesz a kétéltő árnyék, a matéria prima, amibe a sikol beleköltözik. Tér időikra, tér időikra, tér időikra.

0: Fában vagy?
1: Utólérlek.
0: A halálomban vagy? Meg nem ismerlek.
2: Megint ugyanaz a fájó, gerinces lét, vízbe fúlt fény, örömtelen kabátban. Indra gyöngy hálójában koruttyoló lé.

Ez a repet fal álomkortól terhes. Ki ez a darázs fölöttem? Ki ez a nő, aki meszel bennem? Ha mindez, ami körül

0: Jól.
1: Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs. Nézem a kőben. Nincs. Nézem a fában. Nincs.
2: Rádió Novi Szád.
3: Kevesen éltek azon a hegyen. Kénnel füstöltek egész éjjel. Várták a vízöntőkor hajnalát. Valami súlyos járvány tombolt a féltve őrzött kertben. Véres szárnyakkal, égési sebekkel húztak el.